Fényes lett a nagy porond, a néző mint kacat. Itt a cirkusz vígbohóc, ami furán szaladt. Máhajában orvos ül a nagy lélek búvár, őszes hajú, szemüveges, hírneves tanár. Lám az orvos halvány képen rögtön felvidul, sápot arca, mint a rózsa, rögtön kipirul.

két napig a híres orvos csak mukin nevet, s közben írja szorgalmasan a recepteket. Ám de így szól, kár a brómért nem sokat segít, s invitálja cirkuszba a pácienseit. Egy szép este orvosunk is egy tucat beteg, orvosságként váltják meg a cirkusz jegyeket. Nem tévedett professzorunk, remek a hatás, mukidalos a sok beteg csúcs.

0: szabad. Professzorhoz nem sokára jött egy új beteg. Panaszkodott, szédülök, ó jaj, ez mi lehet? Igaz, hogy a feleségem rútul elhagyott, s a világon olyan nagyon egyedül vagyok. Professzor úr szeme erre elmosolyodik, menjen csak a cirkuszba és nézze meg Mukit. Hallgassa meg, felvidul, és nem lesz már beteg. Ám a férfi könnyes szemmel mondja, nem lehet, hiszen én vagyok Muki, az énekes bohóc, a potra honduci, a bajszom sárga kóc. Én vagyok Muki, kit nője elhagyott. Elment a nyuszi, most már minek vagyok? Tanár úr, én bevallom, minden szavam hazugság a porondon. Elment a nyuszi, és könnyes lett a kurc. Én vagyok Muki, az énekes bohóc.
1: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.
2: Házi asszonyok, figyelem!
3: Vízlágyításhoz?
2: Clarax.
3: Áztatáshoz?
2: Clarax.
3: Öblítéshez?
2: Clarax.
3: Miért?
2: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

lekse város bati, azaz hogy szombati, rendes nevén Rima szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Hepehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy bati lakodalom. Legszebb város bati, azaz hogy szombati, rendes nevén Rima szombati.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo, or 10 GMT.

kedve, csak az enyém. Mutató lámpásnak használom a szemeimet, sőt, felteszek hozzá egy szemüveget, hogy vele jobban lássam, megtaláljam, aki szeret. Legyen a párom, akit én keresek, jó és szép igazán.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Életéből legszebb emlék, maszkarától egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

cilik hat, cilik nyolc, cilinderes kocsin vékendere. Viszem a babát, Julcsik a tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamát, várhat a nagymamam meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cilik hat, cili nyolc cilinderes kocsin vékendre, viszem a babát.

0: számunk végetét. 15. Rögön Lenke, Váradi Magda, Martin Zsini, Jámbor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrű Sziget vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig is egy számzenét adunk.
1: Babis Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

sneeze. Oh, la la la.

lenn a hegynek agyeteim, lenn a fülnek zöld mezeim, ezt a testet mindig szeretem én. Sünn a korzon, ha jön az est, benn a hitben fügyüli pest, minden jelzom nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve és szeretem hőveset. Szeretem még és szeretem már, szeretem rég és szeretem vár, szeretem jobbról, szeretem balra se. Szeretem bajba, szeretem bajba, szeretem mindenki. Szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem egymeké. Szeretem fenn és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főzve se.

vagyok, és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztatva szívét megosztaná vélem, s halkan a fülembe ezt suttogja legalább egy

0: miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetező szerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetező szerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetező szerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: A rádió közvetítés a következő rovid hullámokon sugározzuk 31,10-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

a Margit szigeten indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a két Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergetett az úton át egy rossz gyerek.

kicsit megsímogatta dránéztél, és ő már nevezett, olyan szép volt a szeme, csupa meleg szeretet, bennem is kigyúlt a fény.

Anna Margit szigeten indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy

kicsit megsimogott a dráni stílisű már nevetett, olyan szép volt a szeme, csupon meleg szeretet, bennem is kigyúlt a fény.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harang szó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hantokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődnék.

Csak száz édes mézes mackó Pesten élni szép. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre.

Ilgumburgum csak egy a kifogás. Mézes mackó ez vagy operaház? Van itt a pulton trubadúr, ajda még pillangó kisasszony is, csak mackófogra való lépes méz nincs. De akár hiszik, akár nem, most az egyszer megvigasztalt a burlicer. Bedobtam egy fényes forintot, s a csodagép medve táncoltató dalolt. Elszegődik Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackót.

Hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Német Antal doktor. A verseket Litz Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet, Malecki Oszkár. Valencien a felesége, Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Romop, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

Mennyire meglágy, siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó és te is mosolyoghatsz velük. Ennyit mondj, csókolom kezét, kegyednek, esetleg veled megy.

néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonyjal ne beszélj, hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csupán.

lány, amit akar. S annyire meglány, siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghatsz velük. Ennyit majd csókolom, kezét kegyednek, esetleg veled megy, s új csuta

Szemekéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkém. Úgy várlak naponta, havonta, téged ez én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a Helén, Jeruzsálem közepében lakik társbérletben a drágám, a libanoni leány.

híven, hogy gonosz, és soha se lesz jó. Magának könnyesen volt talán, és nem tudja, hogy mi a szív.

Adesso una alla volta, Clarino.

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: Martin.
1: Kalózuran miatt papaznójában se Magnusi?
2: Peskalóz szólt, zaka-taka-zika-zik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zaka-taka-zika-zik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szület,
3: és vidám a fölnevet, vitte rámehet.
2: Az ölébe zaka-taka-zika-tik, oda húzta Mariskát.
1: A fülébe zaka-taka-zika-tik, duzsolta, hogy az jó.
2: S még tüzessen zaka-taka-zika-tik, átölelte a kislány.
1: Azt susogta zaka-taka-zika-tik, ezt kitámad opasznó.
2: Ez meg itten a javance angyalom, szólt és úgy megcsókolá, hogy skandalom, de megkérdésebesen a kis buti.
1: Kalóz uram, hol marad a Magnusi?
2: Peskalóz szólt, zaka-taka-zika-tik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zaka-taka-zika-tik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szüret,
3: és vidám a fölnevet, szükre rámehet.
1: Akkor jött egy zaka-taka-zika-tik, alagút a hegyekben.
2: Na babám, most zaka-taka-zika-tik, ne ijedj meg, sötét lesz.
1: S a sötétben zaka-taka-zika-tik, kis Mariska remegben. Mondta halkan zaka-taka-zika-tik, maga drágám, de édes.
2: Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán kis Mariska lassan föltekint, láng az arca, úgy mondja a kis buti.
1: A paznónál jevansenél sokkal szebb van a buti.
2: Peskalóz szólt, zaka-taka-zika-tik, megérkeztünk babám meg.
1: Mini nézd csak, zaka-taka-zika-tik,
2: ott az állomás épület.
1: Most már.

0: Nézzétek a gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együnk halat! Együnk halat!
0: A legjobb halat!
3: Aber schon heute gibt es solche Wunderwerke der Technik. Die neuen Rundfunkempfänger bei Radio Prohaska. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: is ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalvadó.
0: Maga házastárs vagy társas házban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földtök kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastárs vagy társasházban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, hogy mertök kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint

0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja. Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztszappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszínszappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

meg se ismered. Mert én csak egyet füttyenteksnél mondom 40-50 más szalad. Így felvágni nem szabad, ha lemarad, ezer akad, a lámpa dől, lehet át.

Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pap of Hungary in the race.
0: Első tehát Pap László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

Aman valahol. İma talak. Almayın valahol. Uç kiva talak. Ne konu ki? Nem szeretek soha.

Nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele. Suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele. Vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot. Míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is már sok-sok hallgató, mindenkit a

nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele. Suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele. Vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot. Míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats közben szórakozik.

0: görnyedten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű, új tungsram izzólámpára.
2: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
3: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet!

furcsa, hogy az ember szeret, de a szíve után mégsem mehet, hogy a szív csak dobog, ver, for, dalol, és a boldogság az még sincs sehol. Milyen furcsa, hogy az ember remél, de a remény az csak vágy, s a vágy az nem él. Mennyi édes álom jön, s elsuhan, aki álmodik, az boldogtalan.

Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozást nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételből. Beszélt Budinszky Sándor.

0: Remember, if dandruff is your problem, ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo. It's the only shampoo made whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch is spelled F-I-T-C-H.
1: Ilyen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

sarka villamost elém repültél, foglyom lett az árva kis bogár, félni kár a nyári szél továbbá, visz tovább.

0: most Magyar Imre és Szigán zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.
1: Говорит радиостанция «Освобождение».

to sunset, from sunset till dawn, I still

love for you goes on. From sunrise to sunset, from sunset

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31-meter bands.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drága kővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

von der Bämpfertagung. Doch den ich mich fahre. Dieser Mensch ist so nett, es ist wenn es recht. Okay, wohl, du kannst wieder beben, Mensch, Mensch, Mensch. Okay, war noch zu viel vorne. In der New York war ich Korea. In der Scharbe, der Post, der Fotografie. Für die Löcke, mit der Tisch, Konari, Ra, Ra, Ra. Kedja dich, kedja dich, kedja dich, kedja dich, kedja dich, lehet az, aki ma mit. A szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három. Akad én nékem még három. 11, 21, 1051, aki volt.

Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, vasodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komort legykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hár, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok gurú, nekem a fej sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én, nekem a pont sosem ront, maradok vink és pont. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komort legykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen

Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

A barna, s van olyan, akinek az esete a fekete. Nálom nem számít, a csin nem csábít, fontos, hogy ő a drága, engem szerete. Például bocsánat, ne tegyük fel az esetet, kegyedet minden színben szeretném, hogyha lehet. Mert nem a színe, hanem a szíve, a fő dolog majd, hogy

bácsi cigánya nótán szakadjon a húr. Hely, more, ide gyantáz, így mulat az úr. Ácsi, most húzd el azt, hogy csalfa mind a lány. Nem tudnak ők szeretni szívből igazán, de ők csak tetetik, a csókot szeretik, sőt, azt kell nekik, csuhaj, hát busuljon a ló. Ácsi cigánya nótán szakadjon a húr. Hely, more, ide gyantáz, így mulat az úr.

0: kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsors jegy, mert 50 ezer forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.
1: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.

hogy a baj, meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér, mert nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: Mancika, én szeretnék magának valamit mondani.
1: Mit akar mondani, Matyi?
0: Azt akarom mondani, hogy maga nekem nagyon tetsz, hogy te maga nekem nagyon, hogy szégyelem magam.
1: Na mondja már!
0: Nem tudom. Mondom, hogy szégyelem magam. Jaj, úgy szégyelem magam, hogy szégyelem magam. Nézem, Mancika, nem tehetek róla, de én úgy szeretem magát, hogyha meglátom, hát a szívem rögtön hangosan kezd dobogni. Hallja?
1: Nem hallom.
0: Hajoljon egy kicsit közelebb a szívemhez. Most se?
1: Most se.
0: Akkor úgy látszik, elromlott. Mancika, én szeretném megkérni a maga kezét, a maga kedves papájától.
1: Mi az, Matyi? Miért dadog?
0: Nézd, nem tehetek róla. Ha így rám néz, én nem tudok beszélni, csak dadadogva.
1: Hát próbálja meg talán énekelve.
0: Jó, megpróbálom.
1: Miért hebeg is dadog? Táncsugyalán vagyok. Miért ilyen ezt titok előttem?
0: De most, hogy velem van itt, hát dadogok kicsit, mert én nagyon zavarba jöttem.
1: Hogyha te...

0: Mancika, én szeretnék magának valamit mondani.
1: Mit akar mondani, Matyi?
0: Azt akarom mondani, hogy maga nekem nagyon tett, hogy te maga nekem nagyon, hogy szégyelem magam.
1: Na mondja már!
0: Nem tudom. Mondom, hogy szégyelem magam. Jaj, úgy szégyelem magam, hogy szégyelem magam. Nézem, Mancika, én nem teltek róla, de én úgy szeretem magát, hogyha meglátom, hát a szívem rögtön hangosan kezd dobogni. Hallja?
1: Nem hallom.
0: Hajoljon egy kicsit közelebb a szívemhez. Most se?
1: Most se.
0: Akkor úgy látszik, elromlott. Mancika, én szeretném megkérni a maga kezét, a maga kedves papájától.
1: Mi az, Matyi? Miért dadog?
0: Nézd, nem tehetek róla. Ha így rám néz, én nem tudok beszélni, csak dadadogva.
1: Hát próbálja meg talán énekelve.
0: Jó, megpróbálom.
1: Miért hebeg is dadog? Táncsúgyalán vagyok. Miért ilyen ez titok? Előttem.
0: De most, hogy velem van itt, hát dadogok kicsit, mert én nagyon zavarba jöttem.
2: Hogyha szeret beszél a kedves jó papával.
0: Én bebe beszélek inkább most ma magával. Mondd, szeretsz-e, várom, le lehetsz-e, várom, hogy befe.

A vén citadellát, csak elért szép strandját, és főleg magát. Intim kirándulás a fogason, a csúcs felett magát megcsókolom. Imádom én e szerelmes, örökké kedves szívek városát. Imádom főleg

0: everybody. Here we are again in the studio station Bremen 1 on 395.8 meters. And listening to this signature tune, you will notice that the boys of the Golden Seven are going to entertain us again with their fascinating dance tunes. And again, looking at the program, I can tell you that they have got something in store for you today. So, just listen.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

0: Nincsencia a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Miért nincs szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak?
0: Mert nincs szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Lenne szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Kapóna szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Mert nincsen szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Hát nincsen szíve a galambomnak.

du-du-du-du-du. Oly szegény a szótár, kevés pár szó, a sunny girl-öm te légy, ó. Du-du-du-du-du-du-du-du.

0: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
1: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt. Kuratox, rovaírtópermet.

hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy teka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább a sportot űzi, jaj, ezen röhögni kell, kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy teka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

de hogy letetszett, hogy né, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egynek hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett, hogy né, kegyeden nincs mit megfogni. Na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább sportot űzi, jaj, ezen röhögni kell. Kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egynek a hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

Potom magának nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs. Van pár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hiszek jó szeszés valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül buncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs.